0: یک دقیقه و 33 ثانیه بهشت بینش،
1: 33 ثانیه
0: بهشت
1: ثروت و نعمت، بهشت عاطفی، بهشت مهربانی، بهشت عشق، بهشت دوستی، بهشت توازن،
2: Paradiso del sapere.
1: بهشت هنر.
2: Paradiso della consapevolezza.
1: بهشت همزمانی و سازگاری.
2: Paradiso della cordialità. Paradiso della creazione. Paradiso della creatività. Paradiso della cultura. Paradiso dei diritti umani. Paradiso del discernimento. Paradiso dell'accordo.
3: Un minuto, 33 secondi.
2: Paradiso della parità.
4: Paradiso delle utopie. Paradiso dos valores humanos.
5: Paraíso da generosidade. Paraíso da honestidade. Paraíso da honra. Paraíso dos ideais. Paraíso da igualdade. Paraíso da imaginação.
6: 2 minutos. 33 segundos.
5: Paraíso da incorruptibilidade. Paraíso da independência. Paraíso da inovação. Paraíso da integridade. Paraíso da inteligência.
7: Raj svedomia.
5: Paraíso da intuição.
7: Raj svornosti. Raj znalosti. Raj uvedomelosti. Raj srdečnosti. Raj tvorivosti. Raj kreativity. Raj kultúry. Raj ľudských práv.
8: Paraíso de utopías, paraíso de valores humanos, paraíso de verdad.
2: 4 minutos, 33 segundos.
9: A bőség paradicsoma, a gyengétség paradicsoma, a szeretetre méltóság paradicsoma, a szeretet paradicsoma, a barátság paradicsoma, a harmónia paradicsoma, a művészet paradicsoma, a véletlen paradicsoma, a jóság paradicsoma, a civilizáció paradicsoma, a megértés paradicsoma,
10: Raj życzliwości.
9: Ismeret, paradicsoma.
10: Raj miłości.
9: Az összhang,
10: paradicsoma. Raj przyjaźni.
9: A tudás, paradicsoma.
10: Raj harmonii.
9: A tudat,
10: raj sztuki.
9: A
10: raj zbieżności.
9: Paradicsoma.
10: Raj dobroci.
9: A teremtő erő, paradicsoma.
10: Raj cywilizacji.
9: A kreativitás.
10: Raj zrozumienia.
9: Paradise of affectivity. A kultúra.
10: Raj świadomości.
9: Paradise of kindness.
10: Az emberi jogok. Raj pojednania.
9: Paradicsoma. Paradise of love.
10: Raj znajomości.
9: Paradise of friendship.
10: Raj świadomości.
9: Paradise of harmony.
10: Raj serdeczności.
9: Paradise of art.
10: Raj tworzenia.
9: Paradise of coincidence.
10: Raj twórczości.
9: Paradise of goodness.
10: Raj kultury.
9: Paradise of civilization.
10: Raj praw człowieka.
9: Paradise of understanding.
10: Raj rozeznania.
5: Paradis of awareness.
10: Raj zrozumienia.
9: Paradise of reconciliation.
5: Paradis de la gentillesse.
9: Paradise of knowledge.
5: Paradis de l'amour.
9: Paradise of consciousness.
5: Paradis de l'amitié.
9: Paradise of cordiality.
5: Paradis de l'harmonie.
9: Paradise of creation.
5: Paradis de l'art.
9: Paradise of creativity.
5: Paradis du hasard.
9: Paradise of culture.
5: Paradis de la bonté.
11: Behushta. Boshahi.
9: Paradise of human
5: paradis
9: rights.
5: De la civilisation.
11: Behushta Naziki.
9: Paradise of insight.
5: Paradis des intelligences.
11: Behushta Shirin.
5: Paradis de la conscience.
11: Behushta Heskerine.
5: Paradis de l'entente.
11: Behushta Dostaniye.
5: Paradis du savoir.
11: Behushta Harmonie.
5: Paradis de la connaissance.
11: Behushta Huneri.
5: Paradis de la cordialité.
11: Rastratini.
5: Paradis de la
11: Behushta
5: puissance créatrice.
11: Behushta
5: paradis
11: Charistani.
5: De la créativité.
12: Paradis Behushta des Überflusses.
5: Paradis de la culture.
12: Paradis
11: Behushta
12: der Zärtlichkeit.
5: Paradis des droits de l'homme.
12: Paradis Behushta der Liebenswürdigkeit. Paradies der
11: Behushta
12: Liebe.
11: Zanisti.
12: Paradies der Freundschaft.
11: Behushta Hishmandie.
12: Paradies der Harmonie.
11: Behushta Germ.
12: Paradies der Kunst.
13: Jannatul Wufra.
11: Behushta Afrandine.
12: Paradies des Zufalls.
13: Jannatul Wujdan.
11: Behushta
12: Paradies
11: Afrandine.
12: Der Güte.
13: Jannatul Lutf.
11: Behushta
12: Paradies
11: Chant.
12: Der Zivilisation.
13: Jannatul Hub.
12: Paradies des Verständnisses.
13: Jannatul Sadaqa.
12: Paradies des Gewissens.
13: Jannatul Insijam.
12: Paradies der Eintracht. Paradies des Wissens. Paradies des Bewusstseins. Paradies der Herzlichkeit. Paradies der Schaffenskraft. Paradies der Kreativität. Paradies der Kultur. Paradies der Menschenrechte. Paradies des Urteilsvermögens. Paradies der Verständigung.
13: جنة الإبداع جنة الثقافة جنة حقوق الإنسان
14: جنة الحكمة paraíso de vida paraíso de vida
15: هوشمندیه. بهشتا گرم، بهشتا آفرانتن نشی،
10: Рай братерства, рай щедрості, рай щирості,
11: бонлук дженнети, хасасіет дженнети, севімлілік дженнети, ашкан дженнети,
8: параїсо де абунданція,
11: дослук дженнети.
8: Paraíso
11: Ahenk,
8: de afectividad.
11: Cenneti.
8: Paraíso
11: Sanat,
8: de amabilidad.
11: Tesadüf,
8: paraíso
11: cenneti.
8: De amor.
11: İyilik,
8: paraíso
11: cenneti.
8: De amistad.
2: Paradiso dell'erotismo.
11: Uygarlık,
8: paraíso
11: cenneti.
8: De armonía.
2: Paradiso dell'essenziale.
11: Cenneti.
8: Paraíso de arte.
2: Paradiso
11: Vijdan,
2: della speranza.
11: Cenneti.
8: Paraíso de azar.
11: Uyum,
2: paradiso
11: cenneti,
8: paraíso de bondad,
11: bilgi
2: paradiso
11: cenneti,
8: paraíso de civilización,
11: bilinç
2: paradiso
11: cenneti,
8: paraíso de comprensión,
11: samimiyet cenneti,
8: paraíso de conciencia,
11: yaratıcılık
8: cenneti, paraíso de concordia,
11: yaratıcılık cenneti,
8: paraíso de conocimiento,
11: kültür cenneti,
8: paraíso de
11: insan hakları cenneti,
8: paraíso de cordialidad,
11: rai cenneti,
8: paraíso de creación,
10: rai usklajenosti,
8: paraíso de creatividad,
10: rai umetnosti,
8: paraíso de cultura,
10: rai na ključe,
8: paraíso de derechos humanos,
10: rai dobrote, рай цивілізації, рай розуміння,
6: рай вести, des essências,
10: рай сложності,
6: paraíso da esperança,
10: рай видення,
6: da estética,
10: рай завідання,
6: da filantropia, paraíso da fraternidade,
10: рай сторільності,
6: paraíso da generosidade,
10: рай устварянності,
7: рай рівноправності,
6: paraíso da honestidade,
10: рай
7: еротики,
6: paraíso da honra,
10: рай чоловікових правиць,
6: paraíso dos ідеалів,
7: рай
10: надії,
6: paraíso da igualdade,
10: рай розсудності,
7: рай естетики,
6: paraíso da imaginação.
7: Rai ludomilnos.
6: Dois minutos. 33.
10: Rai
6: segundo, paraíso da incorruptibilidade.
10: Rai erótica.
6: Paraíso da independência.
10: Rai pomembnosti.
7: Rai uprimnosti.
6: Paraíso da inovação.
10: Rai upania.
7: Rai spolahlivosti.
6: Paraíso da rai integridade.
10: Rai estética.
7: Rai idealov.
6: Paraíso da inteligência.
10: Rai ljubezni do sočloveka.
7: Rai rovnosti.
6: Dve minuti.
10: Rai bratstva.
6: 33 sekund.
7: Rai predstavivosti.
6: Paraíso da invenção.
10: Rai velikodušnosti.
7: Rai nepodplatiteljnosti.
6: Paraíso da justiça.
10: Rai iskrenosti.
16: Az egyeni
7: rai samostatnosti.
10: Rai zanesljivosti.
7: Rai inovacije.
10: Rai idealov. 2 minuti 33 rai enakosti,
16: oremi
7: rai inteligenci,
10: rai domišlije,
16: os estetiko
7: rai intuicija,
10: rai nepodkupljivosti,
16: os emberi seretet
7: rai
10: neodvisnosti,
16: o testvériség
7: rai
10: inovacije,
16: o nagylelkűség
7: rai
10: lojalitete,
16: az őszinteség,
10: rai intelligence,
16: a megbízhatóság,
7: rai
10: intuíció,
16: az ideálok,
10: rai izumo,
16: paradicsoma, két perc, 33 másodperc, az egyenlőség, paradicsoma, a képzelő erő, paradicsoma, a megvesztegethetetlenség, paradicsoma, a függetlenség, paradicsoma, az innováció, paradicsoma, az integritás, paradicsoma, az intelligencia, paradicsoma, az intuíció, paradicsoma, a találmányok, paradicsoma, az igazságosság, paradicsoma, a lojalitás, paradicsoma, az emlékezet, paradicsoma, a zene, paradicsoma, a szabadság, 3 perc, paradicsoma, 33 másodperc, az érettség, paradicsoma, a béke, paradicsoma, a szórakozás,
10: paradicsoma,
16: a haladás, paradicsoma, a jólét, paradicsoma, az emlékezések, paradicsoma, a bölcsesség, paradicsoma, a szimpátia, paradicsoma, a szolidaritás, paradicsoma, a hangok, paradicsoma, az utópiák, paradicsoma, az emberi értékek, paradicsoma, az igazság, paradicsoma, 4 perc, 33 másodperc.
4: Paradise of invention. Paradise of justice. Paradise of loyalty. Paradise of memory.
10: Paradise of vedanya. Raj srčnosti, raj storilnosti, raj ustvarjalnosti, raj kulture,
4: paradis du bien-être. Paradis des souvenirs. Paradis de la sagesse. Paradis de la sympathie.
7: Raj lásky. Raj priateľstva. Raj harmonie. Raj umení.
13: Paradiso della solidarietà. Paradiso dei suoni. Paradiso delle utopie.
11: Paradies des Zufalls, Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies des Paradies
15: Güvenirlik cenneti, idealler cenneti,
9: paradise of invention, paradise of justice, paradise of loyalty, paradise of memory,
10: rai za vedanja, rai srčnosti, rai storilnosti, rai ustvarjalnosti, rai kulture,
4: paradis du bien-être, paradis des souvenirs, paradis de la sagesse, paradis de la sympathie.
7: Raj lásky. Raj priateľstva. Raj harmónie. Raj
8: umenie. Paraíso de intuición. Paraíso de invención. Paraíso de justicia.
11: Rai
8: paraíso de lealtad.
11: Rai
8: paraíso de memoria.
11: Rai paraíso,
8: paraíso de música.
11: Rai ljubezni.
8: Paraíso de libertad.
11: Rai priateľstva.
8: Paraíso de paz.
11: Rai usklajenosti.
8: Paraíso de placer. Paraíso de progreso. Paraíso de prosperidad. Paraíso de recuerdos. Paraíso de sabiduría.
11: Paraíso
8: de simpatía.
11: Paraíso
8: de solidaridad. Paraíso de sonidos. Paraíso de utopías. Paraíso de valores humanos. Paraíso de verdad.
17: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.